ég ístar að lær Kellene végre neked Félig legyen komoly Félig legyen mosolygó baj Valakivel ide-oda járni Higgye el, hogy finomabb, mint bármi Úgy tavasz felé, április felé Nem tudja az ember, hogy mi bújt belé Amikor már napfényes a város Csak úgy szép az élet, hogyha páros

0: Voxi cipőkrém olcsó és jó.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány napon ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Radio Luxembourg, le grand poste international.
3: Here, Radio Luxembourg.

égi tünemény, ugye a csepp kitéve, már csak a remény, Hollywood, Hollywood, minden kislány odafut.

régi tünemény, ugye a csepp kis szíve, már csupa remény. Olipúr, olipúr, minden kislány odafut.

Jó klaktak, medvik, mérgesen morogtak, szörnyű kellemetlen hely volt annyi fenn. Szörnyű kellemetlen hely volt annyi fenn. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, állt egy mézes kalács víkend házikó. Kerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, ezt a csúcsi szemed megbocsát.

Et c'est bien sûr. Et c'est tout qui fait mes mecs pour chaque autour. Et y'a nos kikoporas, kikoporas. Et bigo, bigo, de sa rubrique à Zohan. Kikolon, toko, diotchi, turka, giro, mon échou, mou, turka, nek, mou, gobul, chiton, dipir, chou, diotas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, nek, mou, gobul, chiton, dipir, chou, diotas. Nyokon, chipi, yorcha, moki, yerreket. Chikistur, fuchaket, leki, moshi, teket. Juliska szól, nincs rajtunk hús, viszont papála meg csak rúzs, hanem bánthat kis minkelem kegyedet. Jó, jó, baturkán néni, jó, jó. Okosabbat ugye nem is teheted. Jaj, tette a baturkánynak a fixlegot. Juliska a munkához hozzáfogott. És egy óra múlva látod már, Jancsi szájat tátott, a boszorkány annyira megváltozott. A boszorkány annyira megváltozott.

0: a sima arc titka, új tabula ráza penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: Rádió Budapest 1. Bertos Dezső doktor orvostálatosztat előadás, alkalmas címe. Rádió Budapest 1. Bertos Dezső doktor orvostálatosztat előadás, alkalmas címe.
1: Egyzelek hangzott el Szarkadi rozsnyai és budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Vilnicki vadnai és Györkösi szövegével, előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Emi az egész, előadja Vejgan Tibor.

Rendőr, fogják meg! Ellopták a pénztárcámat! Benne voltak az összes záluk céduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt leprésett 4 levelű lóherém!

0: vágyújtok, s nézem lassan ég. Végig sem szívom, s már elég. Néha jó így, de hogyha nem,
1: eloltom szépen.

0: Deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

Jó anyáink kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak, akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik pacsorok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox. Én

Radu visszaülhetünk. A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjár születésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszaton új hangokat fognak hallani.

szakad, ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, a szíveden s a szívemen, elérnék mindent, üres az út.

0: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

életen át. Add nekem, szívem, ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi más, nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé.

specialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

0: Salvus! Salvus! Szervusz! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítéltőt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Arria, belekezd! De oly véj, Jesszus Mária! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőnő siet.
2: Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, solvus vizet!
1: Ma már a reket sem.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel Kesselnél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: és a bölcsó hagy nagyon ó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes, Jogenes. Ön komfortban lakom.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Garmitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

van és sok a ruha, nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, járhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bogorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

itten egy fafurulya, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó barac, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

Hogy kell a szív és magunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni vagy meghalni, átkozni a

öreg ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.

0: Jesper,
1: så fina legin. Olhat vittu dárhé, drinkolhatsz akár noé, lukolhatsz hurrá, hogy jöjjön.

Semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeretem még. Elsuhant a nyás, a szerelem már, csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt ahogy jött, nem siratom én, kudabár. Semmi az egész,

felsuha tanyás, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött, nem siratom én, kudabár. Semmi az egész, egy kis tévedés,

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatolta.
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Bundája szép, a szűcse ék. Semmelweis utca 9.

se mi chi tu giorno fai e mi si vedo te gnopi uno chi tu giorno

de gondolatod, máshol jár kedvesen. Járjunk be minden, ahová minket odafűz nagy boldogságunk. Azt higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, ne vedd fel az új ruhát szívem. Jöjj ma este még a régiben, nem divatos már, tudom, kissé kopott.

Tisztelet emberbe, de ha ez a szív száj, hideben fáj. Azt se tudod, hogy mit is ki, azt se tudod, hogy mit is.

Nem fontos semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki, nem fontos semmi már. Nekem csak frázis, már a szerelem, leszoktam én a napsugárról. Nem fontos senki, nem fontos

нынче на КФСИ Амликаим Нам фунту шемми, шемми шанакам

0: amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívül személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kiskazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

Egyédes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz, üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog, az anyja tír meg, dörmög, rámorog, nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!

0: на кадал, а качок казала.
1: Hölgyeim és uraim, a rumba, ahogyan nálunk táncoljál.

qu'un mamar qui s'y gâchait. Indult ez a szerelem, nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ez hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is már sok-sok hallgató, mindenki

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats, közben szórakoztat,

a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ez hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk de ragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktat, s közben szórakoztat a néprádió.

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot. Míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats közben.

la boca de arrastrarte y arrabajo cario. Es que tiene mi amor,

0: 20 Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges.
1: Ida, Ida! Ida, Ida, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donyiban vagyok a rádigóból. Eppedig itt a rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, rádigó, rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

megenged egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz, remélem. S ha maga felé nyújtom a számat, én nem tehetek róla, bocsánat.

hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én,

az tény. Vasodromból eszki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen folyton kacagok.

Wenn zwei sich berührt, sind und ihr Herz in Liebe glüht.

Tanádot ad most magának ez a kedves finom lány, de ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam ön tevéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen, nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szép te költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ad, sose szégyeld magad hát.

csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsát rózsás ajkán nyitva vár a sorok.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

Pöttyentek snyomomban 40-50 más szalad. Így felvágni nem szabad, ha lemarad, ezzel akad, a lámpa dől, lehet átmenni.

közöl. Lehet, átmehet az utca másik felére, ha elhagy még nem oly vetetelem, egy-két nap és kihebe.

sélik a lányokról, hogy nem angyalok. Bár amiről álmodoznak, oly csak egy dolog. Egy kis autó, egy kis víkend, egy kis alkalom, és a többi mind csak rádalom. Lábuk néha meg-megbotlik, de a szívük jó, és higgyék el, hogy a szájuk csókolni való. Mit tagadjuk, hogy szeretni szeretnek nagyon, de a többi mind csak rádalom.

0: Kisfény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: elhibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség.
0: Hát,

és akkor előtted áll a manci a kis pesti lány, hófehér karján sok olcsó ékszer. Na és ez a láz, és mindez kétszer, volt fényben is napsugár, ez manci a kis pesti lány. Ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a tó, mintha csengeni halnál harangot, pedig csak szól, hello. Elsápadnak a rózsák a láttán, így gyönyörűség, ez nem valóság, kosztümbe öltözött nyár, ez manci.

0: Egyre lekangzott el Sarkadi rozsnyai és budai zenéjéből. Foxtrot ritmus, Illicki vadnai és Györkösi szövegével, előadta a Weygand Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja Weygand Tibor.
1: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínyi utca 1.

csoketti sátrom lellé. Hétvégén mindig magamban hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára s álmodjunk alkot, és víkendházat, és jótottázat lellé. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, fúj alája éjszakára, s álmodjunk autót és víkendházat, és

másik, ne higgyen én, vigyázok rá. Gondolj vissza boldog ifjúkorra, mikor mesét mondott még anyukád. Helyette én simítom most sejmes hajadat, helyette én mondok most szép mesét, s bár kérdezni is foglak, te szót se válaszolj, aludj és álmodj szépet kicsikét.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin ő, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

betört virágozott porán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeledtelek.

0: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the race.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

mi, si, la, sol, si, la, fa, re, mi.

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.